0: Éves forrásról.
1: Én most van.
0: Viszik szintén vagyok.
1: Köszönöm.
0: Megverünk.
1: Megverünk.
0: Viszik szintén vagyok.